0: Alo tahu jigi jigi jigi ratta.
1: Tak teredik tak teredik tak. Jigi jigi jigi jigi ratta ta. Tak teredik tak teredik tak teredik tak tak tak jigi.